0: Jazz FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Ár csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jogerős az országgyűlési választás eredménye, kezdődnek az érettségi vizsgák, kellene a csapadék a földeknek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgai időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. Ha a száraz, szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
1: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
0: Heves vármegyében 25 tantárgyból 4713-an érettségiznek, közölte a vármegyei kormányhivatal. Megújult és újra működik az érsekkerti szökőkút Egerben, közölte a város. A beruházás egy nagyobb fejlesztés része, amelyben összesen 9 szökőkút és csobogó újult meg 75 millió forintból. Az érsekkerti kút volt a legnagyobb munka, teljesen korszerűsítették a medencét, a gépészetet és a hálózatot. A működés energiatakarékosabb lett, a vizet nem csak klórral, de UV-val is fertőtlenítik. A szökőkút mozgó fúvókák és esti ledes megvilágítást is kapott. A környezet rendezése még folytatódik, a területet virágokkal ültetik be. Felhívták a figyelmet, hogy a szökőkutak vize nem fogyasztható és nem fürdésre való. Permetezik a vadgesztenye és platánfák a Tegér közterületein május 3-a és 10-e között az éjszakai órákban, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatokat a polgármesteri hivatal megbízásából a Város Gondozás Eger Kft. Végzi naponta este 10 és hajnali 4 óra között. A kezelés során több növényvédőszert használnak, amelyek a méhekre mérsékelten, a vizekre viszont kifejezetten veszélyesek. A permetezés időpontja az időjárástól függően változhat. A hivatal arra kéri a lakosokat, hogy figyeljenek a parkolóautókra és a munkavégzésre, valamint az érintett területeken tartsák zárva az ablakokat. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buffék. Éppen azért, hogy az élelmiszer biztonság és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
0: Módosul az ügyfélfogadás rendje az egri polgármesteri hivatalban május 8-án pénteken áramszünet miatt. A heol.hu információi szerint a Dobótér épületben ezen a napon egyáltalán nem lesz ügyfélfogadás. A Kossuth Lajos utcában lévő ügyfélszolgálaton délelőtt még várják az ügyfeleket reggel 8 és 11 óra között. A hivatal a hét többi napján a megszokott rend szerint működik tovább. Az önkormányzat felhívta a figyelmet arra is, hogy az áramszünet ideje alatt az adóügyek online továbbra is intézhetők az elektronikus felületen. Irodalmi csapatversenyt hirdetett a Bródi Sándor könyvtár Janikovszki Éva születésének 100., valamint Lázár Ervin születésének 90. évfordulója alkalmából. Az egerhírek.hu azt írja, a felhívásra Heves vármegyéből 45 csapat jelentkezett, közel 200 tanuló 13 településről. A többfordulós versenyben kérdőíves, kreatív, írásos és rajzos feladatokat oldanak meg a résztvevők. A döntőt május 5-én kedden tartják a könyvtárban, ahol a legjobbak mérhetik összetudásukat. A program célja, hogy a diákok játékos formában ismerkedjenek meg az írók műveivel. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
3: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakat

0: karbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégiók, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: A főszezonban a heves vármegyeiek is közvetlenül eljuthatnak majd a Balatonra, az Ezüstpart Expressre Füzesabonyban és 60-ban lehet majd felszállni. Az ütemterv szerint halad a 25-ös főút felújítás Egerben, a munkák több szakaszon is előre haladtak. A város közösségi oldalán elérhető beszámoló szerint a kivitelező folyamatosan dolgozik az aszfaltozáson, hogy a teljes városi szakasz a téli üzem kezdetéig elkészüljön. Felnémetnél egy fontos rész már befejeződött, máshol szegélyépítés és hídfelújítás zajlik. A Cifrakapu utca és a bevásárlóközpont környékén elkészültek a külső sávok, hamarosan a belső sávokon folytatódik a munka. Több helyen ideglenes forgalomperelés van, és újabb korlátozásokra is számítani kell. Közben vízi közműfejlesztések is zajlanak, egyes szakaszokon hamarosan megszűnnek a terelések. Ellopta egy fiatal mobiltelefonját egy nő a 60-i vasútállomáson, írja a heol.hu. A nő jegyvásárlásra hivatkozva kért pénzt az áldozattól, aki megsajnálta. Amíg a sértett aprót keresett, a nő megszerezte a készüléket, majd távozott a helyszínről. A rendőrség egy 34 éves tarnabodi nőt azonosított, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A nő beismerő vallomást tett és elmondta, hogy a telefont rövid időn belül eladta. A 60-i rendőrkapitányság lopásvédség miatt folytatott eljárást az ügyben, a nyomozást a minap zárták le. Idén is meghirdette Eger városa a Kaslik Gabi ösztöndíjat, amit Kaslik Józsefné nyugdíjas pedagógus alapított 2004-ben tragikusan elhunyt lánya emlékére. A támogatás célja olyan tehetséges egri fiatalok segítése, akik az aktuális tanévben érettségiznek, és már felvételt nyertek valamelyik felsőoktatási intézménybe. A bírálaton a kiemelkedő tanulmányi eredmények mellett fontos szempont a pályázók művészeti vagy sport eredménye, a tanulmányi versenyeken elért sikerek, valamint a jelentkezők szociális helyzete is. Az ösztöndíj elnyerésének alapfeltétele az állandó egri lakóhely és a bizonyított szorgalom. Az alapító szándéka szerint a juttatás érdemi anyagi segítséget nyújt a továbbtanulás megkezdéséhez azoknak a diákoknak, akik kitartásukkal és tehetségükkel már bizonyítottak közösségükben. A részletes pályázati feltételek és a benyújtáshoz szükséges dokumentumok listája már elérhető a város hivatalos honlapján. Az időjárásról. Ma a napsütést komoly felhők zavarhatják, de számottevő csapadék nem várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad, a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Egerben ma akár 23 fokot is mérhetünk. Az esti éjszakai órákban derülték, várható, este 15, hajnalban 8 fokos hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet!
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Egy hosszú hétvégével indult a május, és most van a második napja, méghozzá szombat, május másodika egyébként. A legjobb zenék pedig természetesen a mai napon is be vannak készítve az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Show Kingston, na meg most Dante Thomas, a Miss Californiát indítom is.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között Dwayne Johnsont köszönhetem, a The Rockot, David Beckhamet és Berecki Zoltánt. Isten értesse az ünnepelteket, hamarosan hozom a mai reggel témáit, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Megyünk tovább Shaw Kingstonnal, ez a Beautiful Girls.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, hát mi most meg ébredünk még hozzá a legjobb zenékkel, és mellette persze a témákkal, amit ígértem, hogy hozok. Lady Gagával fogunk foglalkozni majd 7 óra után, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő. 8 órakor pedig a Rock and Roll hírességek csarnokával látogatunk el, ahova megvannak az idei évben beiktatottak, úgyhogy jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban egy szerződés hosszabbításról lesz szó, nem másnál, mint a Barcelonánál, és Hansi Flickről van szó, úgyhogy az edzővel hosszabbít majd a katalán klub, sajtóhírek szerint, ezt vizsgáljuk meg. Na meg persze, ahogy mondtam, szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után itt lesz velem például az OMC, a How Blizzard-ral érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőriznek a fogyasztóvédők, változik az ügyfélfogadás az EGRI polgármesteri hivatalban, irodalmi verseny a könyvtárban. Jönnek a részletek Török Mónikától. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors büfékben. Éppen azért, hogy az élelmiszer biztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: Módosul az ügyfélfogadás rendje az EGRI polgármesteri hivatalban május 8-án pénteken áramszünet miatt. A heol.hu információi szerint a Dobótér épületben ezen a napon egyáltalán nem lesz ügyfélfogadás. A Kossuth Lajos utcában lévő ügyfélszolgálaton délelőtt még várják az ügyfeleket reggel 8 és 11 óra között. A hivatal a hét többi napján a megszokott rend szerint működik tovább. Az önkormányzat felhívta a figyelmet arra is, hogy az áramszünet ideje alatt az adóügyek online továbbra is intézhetők az elektronikus felületen. Irodalmi csapatversenyt hirdetett a Bródy Sándor könyvtár Janikovszky Éva születésének 100., valamint Lázár Ervin születésének 90. évfordulója alkalmából. Az egerhírek.hu azt írja, a felhívásra Heves vármegyéből 45 csapat jelentkezett, közel 200 tanuló 13 településről. A többfordulós versenyben kérdőíves, kreatív, írásos és rajzos feladatokat oldanak meg a résztvevők. A döntőt május 5-én kedden tartják a könyvtárban, ahol a legjobbak mérhetik összetudásukat. A program célja, hogy a diákok játékos formában ismerkedjenek meg az írók műveivel. Az időjárásról. Ma a napsütést komoly felhők zavarhatják, de számottevő csapadék nem várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad, a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Egerben ma akár 23 fokot is mérhetünk. Az esti éjszakai órákban derült ég várható, este 15, hajnalban 8 fokos hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, az I'm Every Woman-nel ébredhettünk Whitney Houston-tól. Chaka Khan dalához nyújt hozzá zseniálisan. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és amilyen zseniális volt ez a dal, olyan zseniális lesz ma az idő, 19 és 25 fok közötti csúcshőmérséklettel, a nyugati tájakat leszámítva sok felé élénk, helyenként pedig kifejezetten erős lesz az észak-keleti légmozgás, és napos gomoly felhős időben lesz részünk, na meg a legjobb zenékbe, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé megyünk is tovább. Roger Sánchez-zel, ez az Other Chance, itt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig a nap első témája, aminek Lady Gaga ad apropót. Szerinte a kedvesség egy igazi szuperelő. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék. Itt lesz például velem Madonna és Justin Timberlake közöse. 4 percünk lesz el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Könnyebben lehet eljutni a Balatonhoz, halad a 25-ös felújítása, telefont lopott a pályaudvaron. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, e sűrűbb vonat közlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: A főszezonban a heves vármegyeiek is közvetlenül eljuthatnak majd a Balatonra, az Ezüstpart Expressre Füzesabonyban és 60-ban lehet majd felszállni. Az ütemterv szerint halad a 25-ös főút felújítás Egerben, a munkák több szakaszon is előre haladtak. A város közösségi oldalán elérhető beszámoló szerint a kivitelező folyamatosan dolgozik az aszfaltozáson, hogy a teljes városi szakasz a téli üzem kezdetéig elkészüljön. Felnémetnél egy fontos rész már befejeződött, máshol szegélyépítés és hídfelújítás zajlik. A Cifrakapu utca és a bevásárlóközpont környékén elkészültek a külső sávok, hamarosan a belső sávokon folytatódik a munka. Több helyen ideglenes forgalomterelés van, és újabb korlátozásokra is számítani kell. Közben vízi közműfejlesztések is zajlanak, egyes szakaszokon hamarosan megszűnnek a terelések. Ellopta egy fiatal mobiltelefonját egy nő a 60-i vasútállomáson, írja a heol.hu. A nő jegyvásárlásra hivatkozva kért pénzt az áldozattól, aki megsajnálta. Amíg a sértett aprót keresett, a nő megszerezte a készüléket, majd távozott a helyszínről. A rendőrség egy 34 éves tarnabodi nőt azonosított, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A nő beismerő vallomást tett és elmondta, hogy a telefont rövid időn belül eladta. Az időjárásról. Ma a napsütést komoly felhők zavarhatják, de számottevő csapadék nem várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad, a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Egerben ma akár 23 fokot is mérhetünk. Az esti éjszakai órákban derült ég várható, este 15, hajnalban 8 fokos hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na meg Lady Gaga életbölcsessége, a kedvesség az igazi szupererő, hamarosan kifolytam majd a témánkban, aztán a legjobb zenéket is hozom természetesen az ébredés és a napindítás mellé, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, itt lesz velem Madonna és Justin Timberlake közöse, az óra elsője pedig Christina Aguilera és Lil Kimé, ez a Can't Hold Us Down, szép reggel!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, egy abszolút feel good story érkezik most a popzene világából. Lady Gaga hiába az egyik legnagyobb ikona bolygón egy friss interjúban bebizonyította, hogy a lába még mindig stabilan a földön jár. Az énekesnő elmesélte, hogy a titka nem más, mint a klasszikus olasz-amerikai munkásosztálybeli gyökerei. Egy olyan sokszínű negyedben nőtt fel, ahol kimondatlan aranyszabály uralkodott, hogy a szomszédok mindig figyelnek egymásra és kiállnak a másikért. Ezt a távogató mentalitást pedig egyenesen Hollywood csúcsára is elvitte magával. Édesanyjával közösen létrehoztak egy alapítványt, ami maximálisan a fiatalok mentális egészségére pörög rá. Gaga szerint a képlet pofon egyszerű, de annál ütősebb. A kedvesség egy teljesen ingyenes valuta, bár sokan azt hiszik, hogy a gyengédség és az empátia a gyengeség jele, valójában kőkemény bátorság kell hozzá egy bizonytalan világban, hogy valaki felvállalja. És úgy tűnik, hogy a magánélete is pont ennyire egyensúlyba került a sok belső munka után. A popdíva nem győzte dicsérni vőlegényét Michaelt, akivel 2020 óta alkotnak egy párt. Gaga bevallotta, hogy amióta rátalált erre a szerelemre, végre teljes embernek érzi magát. Mert a vőlegénye smink és gigantikus hírnév mögött is a valódi énjét szereti. Kifejezetten üdítő történet arról, hogyan lehet megőrizni az emberségét a legnagyobb rivalda fényben is az embernek. A legjobb zenék sorát pedig most folytatom egy olyan énekesnővel, akinek a riválisa szerintem Lady Gaga, ugyanis a pop dívája címet akár el is veheti majd tőle idővel. Egyelőre nem, mert bizony-bizony 2026-ban megmutatta, hogy van még ereje, új album és zseniális formában van Madonna, de most egy régi kedvencünket hozzá Justin Timberlake-kel közösen. Ez lesz a Four Minutes most itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nemereszt. Mi se eresztjük el a legjobb zenéket, csak egy rövid szünet következik, aztán majd folytatom egy olyan slágerrel, amiben nagyon érdekes, mikor egy rockzenész együtt dolgozik egy DJ-vel. Na, ennek a jeles iskolának a két első jelöltje, Bryan Adams és Chicane, nem véletlenül. Ez a munkájuk gyümölcse, pedig a Clued Number 9 lesz majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Indulnak az érettségik, megújult az érsekkerti szökőkút, permetezik a fákat. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Heves vármegyében 25 tantárgyból 4713-an érettségiznek, közölte a vármegyei kormányhivatal. Megújult és újra működik az érsekkerti szökőkút Egerben, közölte a város. A beruházás egy nagyobb fejlesztés része, amelyben összesen 9 szökőkút és csobogó újult meg 75 millió forintból. Az érsekkerti kút volt a legnagyobb munka, teljesen korszerűsítették a medencét, a gépészetet és a hálózatot. A működés energiatakarékosabb lett, a vizet nem csak klórral, de UV-val is fertőtlenítik. A szökőkút mozgó fúvókákat és esti ledes megvilágítást is kapott. A környezet rendezése még folytatódik, a területet virágokkal ültetik be. Felhívták a figyelmet, hogy a szökőkutak vize nem fogyasztható és nem fürdésre való. Permetezik a vadgesztenye és platánfák a Eger közterületein május 3-a és 10-e között az éjszakai órákban, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatokat a polgármesteri hivatal megbízásából a Városgondozás Eger Kft. Végzi naponta este 10 és hajnali 4 óra között. A kezelés során több növényvédőszert használnak, amelyek a méhekre mérsékelten, a vizekre viszont kifejezetten veszélyesek. A permetezés időpontja az időjárástól függően változhat. Az időjárásról. Ma a napsütést komoly felhők zavarhatják, de számottevő csapadék nem várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad, a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Egerben ma akár 23 fokot is mérhetünk. Az esti éjszakai órákban derülték, várható, este 15, hajnalban 8 fokos hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Cutting Close és a Big Yellow Taxi. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Dwayne Johnson, The Rockot köszönhetem, valamint David Beckhamet és Berecki Zoltánt. Isten értesse az ünnepelteket, és 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. A következő órába a rock and roll hírességek csarnokába látogatunk el, ahova megvannak azok az emberek, akik idén bekerülnek, úgyhogy jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban a katalán FC Barcelonához látogatunk el, ahol sajtóhírek szerint a német trénerrel lesz szerződés hosszabbítás, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napminítás mellé. Ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz még velem a No Doubt sikere, a Hey Baby, na meg most a Spice Girls. Ezt a dalt lehet, hogy ma elő is adja Victoria Beckhamnek otthon, ez a Viva Forever!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a rock and roll hírességek csarnokába látogatunk el Los Angelesbe. Jönnek azok a sztárok, akik idén bekerülnek ebbe a csarnokba, és természetesen a legjobb zenék is itt lesznek az ébredés és a napindítás mellé. Például rappelni fog nekünk Tupac, a California Love-ot hozza.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőriznek a fogyasztóvédők, változik az ügyfélfogadás az egri polgármesteri hivatalban, irodalmi verseny a könyvtárban. Jönnek a részletek Török Mónikától. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és ebben az órában irány Los Angeles, a rock and roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak, hogy kik kerülnek be idén, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Tupac is itt lesz velem a California Love-val, na meg Lenny Kravitz és a Fly Away is szólni fog majd.
1: Lesz te fel!

Best FM a legjobb zenék kihirdették a 2026-os Rock and Roll hírességek csarnokának friss névsorát. A felhozatal finoman szólva is brutálisra sikerült. A nagy leleplezés egyenesen az American Idol adásába jelentette be a rutinos csarnoklakó Lionel Richie. A 17 jelöltből végül csak a zeneipar legütősebb nevei kerültek be az idei előadói kategóriába. Hivatalosan is a halhatatlanok közé lépett a dobos legenda Phil Collins, a punk ikon Billy Idol, az Oasis, és ott van a New Order, valamint Sade is. A vörös szőnyeges gálát hatalmas beiktatási ceremóniát idén november 14-én tartják Los Angelesben, a legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz például a Tupac és a California Love, na meg most a Flower Power. A You Won't Forget About Me-t indítom most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Szikora Robert és a Valmár közöse a balatoni nyár. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május van már, méghozzá második a szombat. A névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Dwayne Johnson, The Rockot köszönhetem, valamint David Beckhamet és Berecki Zoltánt. Isten értesse az ünnepelteket. Egy óra témánk pedig még hátra van. 9 óra után a sportrovatban nem másról lesz szó, mint az FC Barcelonáról. Ugyanis most sajtóhírek szerint Hadzi Flickkel, az edzővel hosszabbíthat a csapat, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenék ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy lesznek finomságok. Például a hírek után kezdünk is majd a Soul Searchers-zel, a Can't Get Enough érkezik a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Könnyebben lehet eljutni a Balatonhoz, halad a 25-ös felújítása, telefont lopott a pályaudvaron. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, e sűrűbb vonat közlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: A főszezonban a heves vármegyeiek is közvetlenül eljuthatnak majd a Balatonra, az Ezüstpart Expressre Füzesabonyban és 60-ban lehet majd felszállni. Az ütemterv szerint halad a 25-ös főút felújítás Egerben, a munkák több szakaszon is előre haladtak. A város közösségi oldalán elérhető beszámoló szerint a kivitelező folyamatosan dolgozik az aszfaltozáson, hogy a teljes városi szakasz a téli üzem kezdetéig elkészüljön. Felnémetnél egy fontos rész már befejeződött, máshol szegélyépítés és hídfelújítás zajlik. A Cifrakapu utca és a bevásárlóközpont környékén elkészültek a külső sávok, hamarosan a belső sávokon folytatódik a munka. Több helyen ideglenes forgalomterelés van, és újabb korlátozásokra is számítani kell. Közben vízi közműfejlesztések is zajlanak, egyes szakaszokon hamarosan megszűnnek a terelések. Ellopta egy fiatal mobiltelefonját egy nő a 60-i vasútállomáson, írja a heol.hu. A nő jegyvásárlásra hivatkozva kért pénzt az áldozattól, aki megsajnálta. Amíg a sértett aprót keresett, a nő megszerezte a készüléket, majd távozott a helyszínről. A rendőrség egy 34 éves tarnabodi nőt azonosított, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A nő beismerő vallomást tett és elmondta, hogy a telefont rövid időn belül eladta. Az időjárásról. Ma a napsütést komoly felhők zavarhatják, de számottevő csapadék nem várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad, a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Egerben ma akár 23 fokot is mérhetünk. Az esti éjszakai órákban derült ég várható, este 15, hajnalban 8 fokos hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Enyával, PDD-vel és Márióval ébredhettünk. Ez volt az I Don't Wanna Know, és a folytatásban ejtsük néhány szót a mai nap időjárásáról. Napos időben lesz részünk, amit megzavarhatnak a felhők azért, és hát számítani kell széllökésekre, a sajnos maradt, mint ahogy az elmúlt néhány napban is volt. A nyugati tájakat leszámítva lesz egyébként ez, és a csúcshőmérséklet pedig zseniális, 19 és 25 fok között melegszik majd fel a levegő, a legjobb zenék pedig jönnek azért, hogy a reggel is jól induljon az ébredés és a nap indítás mellé, most Jack Reddish-től indítom a No Matter-t itt a Besten. I've been trying to get you this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, aztán beszélgetünk a sportrovatban az FC Barcelonáról, ahol most sajtóhírek szerint Hansi Flickkel szerződést hosszabbíthatnak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. 9 óra után itt lesz velem Ricky Martin és Maya közöse, ez lesz a Private Emotion, de megijedtem a Dénes Tamástól.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Gellér legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Indulnak az érettségik, megújult az érsekkerti szökőkút, permetezik a fákat. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Heves vármegyében 25 tantárgyból 4713-an érettségiznek,

0: Kezése még folytatódik, a területet virágokkal ültetik be. Felhívták a figyelmet, hogy a szökőkutak vize nem fogyasztható és nem fürdésre való. Permetezik a vadgesztenye és platánfák a tenger közterületein május 3-a és 10-e között az éjszakai órákban, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatokat a polgármesteri hivatal megbízásából a Városgondozás Eger Kft. Végzi naponta este 10 és hajnali 4 óra között. A kezelés során több növényvédőszert használnak, amelyek a méhekre mérsékelten, a vizekre viszont kifejezetten veszélyesek. A permetezés időpontja az időjárástól függően változhat. Az időjárásról. Ma a napsütést komoly felhők zavarhatják, de számottevő csapadék nem várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad, a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Egerben ma akár 23 fokot is mérhetünk. Az esti éjszakai órákban derülték, várható este 15, hajnalban 8 fokos hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet!
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai sportrovatban a katalán FC Barcelonához látogatunk el, akik a német szakemberrel, Hansi Flickkel, az edzővel hosszabbíthatnak most szerződést. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és inkább ezek lesznek túlnyomó többségben és fókuszban. David Gettával indulunk, ez a Just a Little More Love, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit ellátogatunk a sportvilágába, ahogy ígértem, és ezen belül is a foci leszterítéken és Barcelonába látogatunk el, ahol a gránátvörös kékek hosszabbítanak, úgy néz ki, sajtóhírek szerint a német edzővel Hansi Flickkel egészen 2028-ig. Laporta szerette volna, hogy a szerződés 29-ig szóljon, de a német edző ragaszkodott az egy évvel rövidebb verzióhoz. A papírmunkára és az aláírásra már akár a jövő héten is sor kerülhet, amikor a mester ügynöke a katalán fővárosban érkezik. A találkozó duplán fontos, ugyanis az ügynök nem csak Flické, hanem Lewandowskié is, úgyhogy akár az ő hosszabbítása is egy kicsit terítékre kerülhet ennél a tárgyalóasztalnál. A német edzőnek zseniális a mérlege, a bemutatkozó évében besöpörte a bajnoki címet, a spanyol kupát, a spanyol szuperkupát, a bajnokok ligája döntőjéről pedig csak egy hajszállal maradt le. A jelenlegi szezonban a szuperkupát már behúzták, és gyakorlatilag a bajnokság már a zsebükben van, ugyanis 11 pontos előnnyel vezetik a tabellát a Real Madrid előtt, és hát nem elfelejteni, hogy 2 hét múlva, vagy a jövő héten, ezt most nem tudom, most fejből mondom, de El Clásico lesz, úgyhogy szerintem a végső bélyeget igazából az a meccs fogja megadni majd mindehhez. Flick ezt mind úgy érte el egyébként, hogy saját nevelésű fiatalokat épített be a keretbe, és olyan játékosokból hozta ki a maximumot, mint például akit Xavi mellőzött, Rafinha vagy Eric Garcia. A hosszabbítás egyben egy korszak végét is előrevetítheti. Flick korábban többször egyértelművé tette, hogy Barcelona lesz az edzői karrierjének legutolsó állomása, mivel remekül érzi magát a városban. Ha 2028-ban lejár a szerződése, akkor a szakember nyugdíjba vonulhat, hogy onnantól kizárólag a családjával és az unokáival töltse az időt. A legjobb zenéket pedig most hozom, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd Akon a Lollival hamarosan, de most előtte a Flip the Script sikerét hallgatjuk meg. Ez a Throw Your Hands in the Air itt a Besten. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Dwayne Johnson The Rockot, valamint David Beckhamet és Berecki Zoltánt köszönthetem, a legjobb zenék pedig szólnak. Zseniális hétvégi hangulatról most az American Boy fog gondoskodni itt a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy meghozzuk a Best hétvége hangulatát. Például az All For One-nak a legszebb dala itt lesz velem, az I Swear.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőriznek a fogyasztóvédők, változik az ügyfélfogadás az EGRI polgármesteri hivatalban, irodalmi verseny a könyvtárban. Jönnek a részletek Török Mónikától. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxis szolgáltatásokat is vizsgálják, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharat

Információi szerint a Dobótér épületben ezen a napon egyáltalán nem lesz ügyfélfogadás. A Kossuth Lajos utcában lévő ügyfélszolgálaton délelőtt még várják az ügyfeleket reggel 8 és 11 óra között. A hivatal a hét többi napján a megszokott rend szerint működik tovább. Az önkormányzat felhívta a figyelmet arra is, hogy az áramszünet ideje alatt az adóügyek online továbbra is intézhetők az elektronikus felületen. Irodalmi csapatversenyt hirdetett a Bródy Sándor könyvtár Janikovszky Éva születésének 100., valamint Lázár Ervin születésének 90. évfordulója alkalmából. Az egerhírek.hu azt írja, a felhívásra Heves vármegyéből 45 csapat jelentkezett, közel 200 tanuló 13 településről. A többfordulós versenyben kérdőíves, kreatív, írásos és rajzos feladatokat oldanak meg a résztvevők. A döntőt május 5-én kedden tartják a könyvtárban, ahol a legjobbak mérhetik összetudásukat. A program célja, hogy a diákok játékos formában ismerkedjenek meg az írók műveivel.

0: kelt marad, a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Egerben ma akár 23 fokot is mérhetünk. Az esti éjszakai órákban derülték, várható, este 15, hajnalban 8 fokos hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet!
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, május másodika van, szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a hosszú hétvége kellős közepén indul a Best hétvége, na, hogy a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem az All for One, az Ice Ferrel, na meg a Black Eyed Peas, Meet Me Halfway-je, ezzel indítom az órát. Valaki állítsa meg az időt, mert valami borzasztó gyorsan telik, ez biztos.
1: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Art Avenue és a Csak azért is szerelem. Szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között David Beckhamet, Dwayne Johnson, The Rockot köszönhetem, és Perecki Zoltánt, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék pedig természetesen folytatódnak, kicsit a trance világába látogatunk el, ugyanis most a Grease 2000-et indítom, itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az All for One és az I Swear. Egy rövid szünet következik, aztán természetesen szólnak tovább a legjobb zenék, hogy a hétvége jól teljen. Bekészítettem már Király Viktort a szólóval, de Sarah Connor pedig bizony-bizony elég csábító ajánlatot mond majd nekünk el. A Let's Get Back to the Bad Boy-t hozza ide a Best.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hú, nagyon gyorsan eltelt ez a mai nap, az utolsó közös óránk fog következni a rövid szünet után, és lehet, hogy a május is ilyen gyorsan elrepül, csak szeretném mondani, és már itt lesz a nyár. Minden esetre most a május első szombatjának utolsó délelőtti óráját kezdjük meg, például a Madison Avenue csapata itt lesz velem majd 11 óra után, a Who the Hell Are You szól majd tőlük.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szakmai egyeztetés lehet a szabad szülészorvos választásról. Vizsgadruk, közeleg az érettségi, sikeres mentés eljutott az Északi-tengerbe Timia Bálna. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A szabad szülészorvos választásról posztolt két leendő miniszter. Kapitány István, a gazdasági tárca várományosa azt írta, visszaadják a választás jogát a kismamáknak. Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter később közölte, csak a szakmai szervezetekkel közösen fognak döntést hozni a kérdésben. Az orvosi és szülésznői társaságokat, a betegjogi és női érdekvédelmi csoportokat említette. A Magyar Orvosi Kamara is reagált, mint írták, az intézkedés tüneti kezelés lenne, feszültségeket okozna szakmán belül, sérteni az esélyegyenlőséget és a hálapénz kockázata is megjelenne. A testület szerint a valódi megoldás az átláthatóság és a minőségbiztosítás fejlesztése.

0: hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik. Legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Kiemelt ellenőrzéseket tart az adóhatóság anyák napjához kapcsolódva. Országszerte felbukkannak a revizorok a virág, ékszer, édesség és ajándékboltokban. Leginkább arra kíváncsiak, hogy a vásárlók kapnak-e nyugtát, és hogy szabályszerűen foglalkoztatják-e az alkalmazottakat. Azok a vállalkozások, amelyek nem tartják be az előírásokat, bírságra számíthatnak, és súlyos esetben akár ideiglenesen be is zárhatják az üzletet. Eljutott az Északi-tengerbe Timi a hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy uszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni. A szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem fogyott el a lendületünk, bár az utolsó közös órán következik a mai napon, de jön, ami még nem volt, hogy jól teljen a hétvége, itt vannak természetesen velem a legjobb zenék. A Madison Avenue sikere a Who the Hell Are You már biztos, hogy szólni fog, meg az En Vogue a My Lovin-nal, na meg Lionel Richie sikere is a Just For You. Ezzel indítom az órát a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter, Begi, valamint Presser Gábor átdolgozásában az LGT hatalmas nagy sikere, az Embertelen dal, és a folytatásban ellátogatunk egy funky buliba, ebben segítségemre lesz majd a For the Coast, az Ain't No Sunshine-nal, na meg most a No Limits, tanuljunk meg franciául!

0: Best FM a legjobb zenék, Turn a Beat Around és Gloria Estefan. Szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van, szombat. A névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Berecki Zoltán, David Beckhamet és Dwayne Johnson The Rockot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék pedig még egészen délig szólnak tőlem. Például a rövid szünet után Nelly Furtadóval és Timbalanddel folytatom. Ez lesz a Promiscuous.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Shaggy ék sikere volt ez a Hey Sexy. Ezután nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béné Meddia veszi át az irányítást, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift. És hogyha szombat, akkor nem más, mint az R&B van terítéken 2 óra mixel. Készültek a srácok a mai napra is. Tőlem pedig az utolsó dal következik, Rácz Gergővel, Horváth Zoltán, Hori, Kicsekkol, Viszhal, szép délutánt a Beste!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Razzia lesz a jövő héten, a buszokat és teherautókat figyelik. Új országos környezetvédelmi hatóság jöhet, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb 2 hete volt roadpoll ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 000 sofőrt bírságoltak meg. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, erről számolt be közösségi oldalán a leendő tárcavezető. Gajdos László közlése szerint az új szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. A hatóság feladata az lesz, hogy biztosítsa a környezetvédelmi szabályok betartását és felügyelje a beruházások biztonságos működését. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését.

0: 25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Május 2-a van, dél múlt néhány perccel indul is a Bez délután velem Bénében Diával és az Afrikával egy 2007-es feldolgozással, amelyet Carl Wolf tett világszerte ismerté. Az eredeti Afrika című szám egyébként egy modern R&B és pop stílusú újragondolása. Rádiózzunk együtt!
1: Bez!

Best FM, a legjobb zenék, allergiások, figyelem, újabb allergének virágzása indult el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék és a diópollenje tüneteket okozó közepes koncentrációban van jelen, míg a juhar, a fűz, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a gyertyán, a kör is, a komlógyertyán, a ciprus és tiszafa félék, a sásfélék és a pázsitfű félék pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma pedig jellemzően alacsony. Kitartást az allergiásoknak, én pedig megyek is tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal jelentkezem. Az M0-áson például a keleti szektorában, Nagy Tarcsa elkerülő szakaszán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon üzemeltetési munkák kezdődtek. Az 58-as és az 59-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most is irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessen mindenki óvatosan, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát pedig lezárták. A főváros irányába a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelyen a kollektorágat és az OMV kutat is lezárták. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet pedig a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához érve meg is hallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán felcsendül hamarosan Deniz és Orsova Ireni közöse is.
2: Úgy jó, ahogy történt minden, más fontos, mint
1: én a másként látom, és a kompakt diszkó is játszik rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy hét múlva lesz a parlament alakuló ülése. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Napról napra melegebb időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, melynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb két hete volt roadpoll ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 ezer sofőrt bírságoltak meg. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik. Az írásbelik a magyar nyelv és irodalommal, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyal kezdődnek. Ezt követi a matematika, történelem és az idegen nyelvek. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig csak nem 2500-an vizsgáznak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án, a középszintűek június 15-én kezdődnek. Eljutott az Északi-tengerbe Timi a hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy uszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, elhagytuk az egy

Best FM a legjobb zenék, aztán is Shining-gal folytatjuk egy 1999-ben megjelent modern remix-el, amely az eredeti Sunny Shining alapján készült, amit Bob Marley énekelt. A remixet a dán producer Funkstar Deluxe készítette, és hatalmas nemzetközi klubsláger lett. Ebben is ötvözi a reggae halapokat az elektronikus dance hangzással, így új közönséghez is eljutatta Bob Marley zenéjét. A Sunny Shining eredetileg sokkal lassabb, nyugodtabb reggae szám volt, de a remix pörgősebb, táncolható verziót adott neki, és ez volt az egyik első Bob Marley remix, amely világszinten is mainstream sikert ért el. Ez szól most a Best FM-en.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítés munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható, aki a Tatabánya centrum csomópontban hajt fel az M1-re Budapest irányába, az az 56-os kilométernél vagy a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél át tud hajtani a szemközti oldalra, de mindenképp érdemes tudni, hogy ez esetben egészen az M0-ásig ott kell autóznia, és sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az átterelt sávban 2 kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket alakítottak ki, melyeket műszaki vagy egyéb probléma esetén használhatnak az autósok. Aki Tatabánya, Óváros csomópontban hajt fel a pályára Budapest felé, az kizárólag a külső, saját oldali sávot veheti igénybe, amely az erős kamionforgalom miatt most is torlódik. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenőhelyek és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik hamarosan a hősök is. Jön a Maradok Band és Eminem, és itt lesz velünk, úgyhogy felidézzük a 2000-es évek legjobb pillanatait. Ezzel talán.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassan vége az influenza szezonnak, egyre nagyobb gondot okoz hazánkban a szárazság, a hétvégén nem várható eső, sok napsütésre és 25 fokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már alig vannak influenzások az országban, múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett eső, így az ország nagy részén teljesen kiszáradt a talaj felső rétege. A MAGOSZ főtitkára szerint ez főként a most vetett kukorica és a napraforgó kelésénél okozhat gondot. Az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense szerint a szárazság miatt az Alföldön már egy ökológiai katasztrófa veszélye fenyegeti a kétértűeket és több növényfajt, ezért szerinte vízzel kellene elárasztani több területet is. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napi alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirranak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, vagy új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Koranyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani.

0: edzéshez vagy nehéz helyzetekben hallgatják. Érdekesség, hogy Eminem az első rapper volt, aki Oscar díjat nyert ebben a kategóriában.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

FM legjobb zenék, a Time is Ticking Away-jel folytatjuk a német hip-hop R&B formáció, a C-Block egyik legismertebb dala, amely az 1990-es évek végén jelent meg, tipikus Euro-rap hangzású, lassabb, melankolikus hangulattal és nagyon erős refrénnel. Arról szól, hogy az idő gyorsan telik, és fontos kihasználni az élet lehetőségeit, mielőtt elszállnak. A Time is Ticking Away több európai országban is sikeres volt, különösen Németországban és Kelet-Európában lett népszerű. A C-Block zenéje az amerikai hip-hop hatásait keverte egyébként az európai popos hangzással, ami akkoriban elég egyedi volt a kontinensen. Time is Ticking Away, már a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, így aztán a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot zárták le, ott a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is érdemes figyelni, az M3-ason sáv elhúzással terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Kitartást arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Mm-hmm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék már is itt a 3 óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek. Aztán érdemes maradni, hiszen Love and Fall felhozza nekünk a No Stress-t, előtte pedig még meghallgatjuk a Matchbox 20 slágerét itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Könnyebben lehet eljutni a Balatonhoz, halad a 25-ös felújítása, telefont lopott a pályaudvaron. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonat közlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta a rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
3: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától Intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a Vizipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
2: A főszezonban a Heves vármegyeiek is közvetlenül eljuthatnak majd a Balatonra, az Ezüstpart Expressre Füzesabonyban és 60-ban lehet majd felszállni. Az ütemterv szerint halad a 25-ös főút felújítás Egerben, a munkák több szakaszon is előre haladtak. A város közösségi oldalán elérhető beszámoló szerint a kivitelező folyamatosan dolgozik az aszfaltozáson, hogy a teljes városi szakasza téli üzem kezdetéig elkészüljön. Felnémetnél egy fontos rész már befejeződött, máshol szegélyépítés és hídfelújítás zajlik. A Cifrakapu utca és a bevásárlóközpont környékén elkészültek a külső sávok, hamarosan a belső sávokon folytatódik a munka. Több helyen ideglenes forgalomterelés van, és újabb korlátozásokra is számítani kell. Közben vízi közműfejlesztések is zajlanak, egyes szakaszokon hamarosan megszűnnek a terelések. Ellopta egy fiatal mobiltelefonját egy nő a 60-i vasútállomáson, írja a heol.hu. A nő jegyvásárlásra hivatkozva kért pénzt az áldozattól, aki megsajnálta. Amíg a sértett aprót keresett, a nő megszerezte a készüléket, majd távozott a helyszínről. A rendőrség egy 34 éves tarnabodi nőt azonosított, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A nő beismerő vallomást tett és elmondta, hogy a telefont rövid időn belül eladta. Az időjárásról. Néhány komoly felhőt leszámítva derült időre van kilátás a folytatásban. A szél is mérséklődik, gyenge lesz. Számottevő csapadék nem várható. Egerben este 15, míg az éjszaka folyamán 8 fokig hűl le a levegő. Holnap pedig napos időre és 23 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Gyönyörű szép verőfényes napsütéssel. Vajon meddig tart ez? Jönnek a részletek. Nem sokára felköszöntjük az ünnepelteket, névnaposok, születésnaposok, mellé pedig íme a dalok. Elsőként John Newman.
4: 100,7 Best FM.

0: ahogy akarod.
1: 15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 22 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. Nagyon szép időnk van, érdemes az UV-sugárzásra odafigyelni. Ilyenkor 3 óra után már többen úgy gondolják, hogy itt már nem annyira veszélyes. A legújabb, amit olvastam, hogy délelőtt 10 és délután 4 óra között nem kellene a napon tartózkodni. Ezek előtt és után is inkább csak óvatosan. Erre jók azok az oldalak, amelyek mutatják, hogy hol milyen az UV-sugárzás. Külön van applikáció is erre, ezt én is meg szoktam nézni, hogy itt Egerben mi történik. Kevés felhő van, tényleg verőfényes napsütés, úgyhogy ezek az UV-figyelők, ezek igenis jól tudnak jönni. Higgyék el nekem, akár világos bőrük van, akár sötétebb bőrük van, teljesen mindegy milyen. Érdemes odafigyelni, tehát a napozásnál és az idő intervallumra. Van egy vészjelzés az országban, egyetlen egy darab van, ez pedig a Tiszatónál, mert hogy mi is érezhetjük ezt a szelet, a Tiszatónál jobban érzik ezt a szelet, vagy jobban fúj, és jelen pillanatban van egy első fokú figyelmeztetés. Azoknak mondom, akik netalántán horgászni indulnak, még az úszást nem nagyon javaslom, 14 fokos az élő Tiszának a hőmérséklete a Tiszatónál, ez azért elég kevés, de holnapi napon is érdemes ránézni a térképre, amennyiben tényleg szeretnének elmenni horgászni, nem csak csónakból, partról, ezekről azért jó tudni. Holnap lesz az Iker napunk, ez azt jelenti, hogy körülbelül ugyanúgy fog kinézni a holnapi napunk, mint a mai, és a legújabb előrejelzések szerint csapadékkal majd csak jövő hét szerdán találkozhatunk. Itt Egerben, Egerről van szó, nem az országos időjárás előrejelzésről. Rúzsa Magdi énekel nekünk, most pedig itt van az IMF, nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, tartsanak velem!

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig, hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. Elemezzük is őket, úgyhogy érdemes fülelni és figyelni. Névnaposok, kiskedvencek és születésnaposok, ez most is a sorrend. Május 2-a van szombat, ma van például, képzeljék el, a Harry Potter nap, ez egy nemzetközi ünnepnap, 2012-ben nyilvánított hivatalosan azzá, mármint nemzetközi ünnepnappá. A dátum a történet szerint a Roxforti csata napja, ugye 98. május 2-a, amikor Harry Potter legyőzte Voldemortot, így a bátorságra és a varázsvilágra emlékeznek ezen a napon, nagyon sok helyen állítólag. Ma ünnepelnek névnapot a Zoék és a Zsigmondok, Isten éltesse őket, és nagyon-nagyon sokáig a naptárban megtaláljuk őket, nem mindenkit, úgyhogy nézzük, hogy kik vannak még névnaposok mára. Atanáz, Aténa, Aténe, Aténé, Atina, Boris, Borocs, Minerva, Nétus, Nétusz, Peligrin, Peregrina, Ráhel, Rákel, Rákis, és Zoé nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. A Zoé, és akkor kezdjünk a hölgyekkel, egy görög eredetű női név, a jelentése élet. A 2000-es években kezdett el népszerű lenni itt Magyarországon, és képzeljék el, hogy 2 évvel ezelőtt, 2024-ben a harmadik leggyakoribb női név volt itt Magyarországon. Ilyen sok újszülött kislány kapta ezt a nevet, tehát egyre népszerűbb Magyarországon is felkapott a név. És itt vannak a Zsigmondok, germán eredetű, a német Zigmund, Sigismund névből származik, elemeinek jelentése győzelem plusz védelem, hatalmukat és sikerüket a másokért történő küzdelemben érik el leginkább, harciasak, céltudatosak, kudarcokat nem valami jól viselik, mondhatnánk úgy is, hogy nem bírják elviselni, hogyha kudarcot vallanak valahol. A kutyusok közül az Alfa és a Zsozsó nevűek, a cicák közül a Flóri és a Hiszti nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Bajszi és a Hami nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jön a nagykönyvem, amiből megtudjuk, hogy mi jellemző a mai nap szülötteire, azokra a bikákra, akik május 2-án születtek. Az erényeik, hogy nagyon szellemes, pontos és eltökélt emberek. A hibáik, hogy túlságosan szeretik a magányt, kerülik az embereket, és nagyon szigorúak, nem csak magukkal, másokkal is. Az egészségi állapotuknál azt írja a nagykönyv, hogy ami többször kínoszhatja őket, az sajnos a fejfájás, sőt migrén formájában is előjöhet ez a fájás. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jó írói vénájuk van például, tehát kiválóan írnak, úgyhogy írónak, újságírónak tökéletesek lehetnek, de a vállalkozói szféra állítólag az is egy nagyon jó választás tud lenni, amennyiben még nem döntötték el, hogy mit is szeretnének csinálni, vagy pedig munkahelyváltás között vannak. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Árvai Tóth Lászlónét, ma van a születésnapja, sok-sok puszi neki, Isten éltessen Esztike nagyon-nagyon sokáig. Ma ünnepel Bakó pap Évai születésnapot, minden szépet és jót neki. Ma van Farkas Zsoltnak a születésnapja, nagyon jó egészséget. Mezeiné Kovács Nikoletta is a mai nap szülötte, sok-sok puszi neki. Utasi Antalt is Isten éltesse sokáig, mert Tóni bácsi is május 2-ai. Ma van Török Balázsnak is a születésnapja, neki is jó egészséget, és ma ünnepel Rácz Gábor is születésnapot. Ha kihagytam bárkit, 0620-355-65-55-ös jelezzék. Jön Prince itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma van az Egri Csillag Weekend utolsó napja itt Egerben, a Dobótéren. A kiállítók most is nyitva vannak, sőt még a szökőkút is megy. Rengeteg gyerkőcöt láttam az előbb a webkamerán. A színpadi műsorok viszont csak este kezdődnek. 6:30-tól jön a Trezor MD koncert. Mészáros József játszik gitáron, Dósa Krisztián énekel és zongorán játszik. 19:50-től lesz a Szignál koncert, és utána a háromnapos eseményt Temesi Berci és barátai koncert zárja. 21:30-kor kezdődik ez a színpadi fellépés. Egri Csillag Weekend még a mai napon, itt Egerben a Dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Indulnak az érettségik, megújult az érsekkerti szökőkút, permetezik a fákat. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
4: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 000 vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
3: Heves vármegyében 25 tantárgyból 4713-an érettségiznek, közölte a vármegyei kormányhivatal. Megújult és újra működik az érsekkerti szökőkút Egerben, közölte a város. A beruházás egy nagyobb fejlesztés része, amelyben összesen 9 szökőkút és csobogó újult meg 75 millió forintból. Az érsekkerti kút volt a legnagyobb munka, teljesen korszerűsítették a medencét, a gépészetet és a hálózatot. A működés energiatakarékosabb lett, a vizet nem csak klórral, de UV-val is fertőtlenítik. A szökőkút mozgó fúvókákat és esti ledes megvilágítást is kapott. A környezet rendezése még folytatódik, a területet virágokkal ültetik be. Felhívták a figyelmet, hogy a szökőkutak vize nem fogyasztható és nem fürdésre való. Permetezik a vadgesztenye és platánfák a Eger közterületein május 3-a és 10-e között az éjszakai órákban, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatokat a polgármesteri hivatal megbízásából a Városgondozás Eger Kft. Végzi naponta este 10 és hajnali 4 óra között. A kezelés során több növényvédőszert használnak, amelyek a méhekre mérsékelten, a vizekre viszont kifejezetten veszélyesek. A permetezés időpontja az időjárástól függően változhat. Az időjárásról. Néhány komoly felhőt leszámítva derült időre van kilátás a folytatásban, a szél is mérséklődik, gyenge lesz. Számottevő csapadék nem várható. Egerben este 15, míg az éjszaka folyamán 8 fokig hűl le a levegő. Holnap pedig napos időre és 23 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, nagyon vigyázzanak, rengetegen vannak a Bükkben, a Mátrában, csak óvatosan a kanyargós utakon, 0-20-355-65-55-ös, hogyha információik vannak az utakról. Kezdünk, itt van elsőként Rihanna a Besten.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Gyönyörű szép idő van, rengetegen kirándulnak, és ha éppen Szarvaskő irányában vannak, óvatosan mérik a sebességet. 0650-55-65-ös írjanak, vagy hívjanak, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, és ez mondjuk másoknak is jól jöhet. Ákos énekel nekünk, előtte pedig íme a Right Said Fred a Best-en.

0: 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: 16 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jön az az információ, amit nagyon sokszor elmondtam már, szinte naponta, két naponta említem ezt az infót, remélem, hogy nem fognak belefutni, bár biztos lesz olyan. Adjuk át ezeket az információkat. Változik a parkolási rend Egerben, vagyis múlt időben kellene mondanom, mert ez a tegnapi nappal lépett életbe. A városi parkolási rendelet értelmében több frekventált helyszínen módosult az üzemidő. A Bicskei Aladár uszoda előtti területen, Petőfi téren, Csákány utca, Fürdő utca, ez mind-mind ide tartozik. Tegnapi naptól egészen szeptember 30-áig minden nap 8 és este 6 óra között kell parkolási díjat fizetni. A rendelet szerint ezek a parkolók az általános rendtől eltérően a nyári időszakban hosszabb üzemidővel működnek, azaz nem csak munkanapokon, hanem hétvégén is, és akkor még egyszer reggel 8 és este 6 óra között. Szintén a tegnapi nappal indult a szezonális parkolási rend a Szépasszonyvölgy teljes területén is. Itt a parkolók naponta déli 12 óra és este 8 óra között üzemelnek, ugyancsak szeptember 30-áig. Figyeljenek erre oda, elég magas a bírság napjainkban. Jön Horváth Tamás, előtte pedig a The Slamming Frogs itt a 100,7-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma van az Egri Csillag Weekend utolsó napja itt Egerben, a Dobótéren. A kiállítók most is nyitva vannak, sőt, még a szökőkút is megy. Rengeteg gyerkőcöt láttam az előbb a webkamerán. A színpadi műsorok viszont csak este kezdődnek. 6:30-tól jön a Trezor MD koncert. Mészáros József játszik gitáron, Dósa Krisztián énekel és zongorán játszik. 19:50-től lesz a Szignál koncert, és utána a háromnapos eseményt Temesi Berci és barátai koncert zárja. 21:30-kor kezdődik ez a színpadi fellépés. Egri Csillag Weekend még a mai napon, itt Egerben a Dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ellenőriznek a fogyasztóvédők, változik az ügyfélfogadás az Egri polgármesteri hivatalban, irodalmi verseny a könyvtárban. Jönnek a részletek Török Mónikától. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxis szolgáltatásokat is vizsgálják, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizik a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharat visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben. Éppen azért, hogy az élelmiszer biztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
2: Módosul az ügyfélfogadás rendje az Egri polgármesteri hivatalban május 8-án pénteken áramszünet miatt. A heol.hu információi szerint a Dobótér épületben ezen a napon egyáltalán nem lesz ügyfélfogadás. A Kossuth Lajos utcában lévő ügyfélszolgálaton délelőtt még várják az ügyfeleket reggel 8 és 11 óra között. A hivatal a hét többi napján a megszokott rend szerint működik tovább. Az önkormányzat felhívta a figyelmet arra is, hogy az áramszünet ideje alatt az adóügyek online továbbra is intézhetők az elektronikus felületen. Irodalmi csapatversenyt hirdetett a Bródi Sándor könyvtár Janikovszki Éva születésének 100., valamint Lázár Ervin születésének 90. évfordulója alkalmából. Az egerhírek.hu azt írja, a felhívásra Heves vármegyéből 45 csapat jelentkezett, közel 200 tanuló 13 településről. A többfordulós versenyben kérdőíves, kreatív, írásos és rajzos feladatokat oldanak meg a résztvevők. A döntőt május 5-én kedden tartják a könyvtárban, ahol a legjobbak mérhetik össze tudásukat. A program célja, hogy a diákok játékos formában ismerkedjenek meg az írók műveivel. Az időjárásról. Néhány komoly felhőt leszámítva derült időre van kilátás a folytatásban, a szél is mérséklődik, gyenge lesz. Számottevő csapadék nem várható. Egerben este 15, míg az éjszaka folyamán 8 fokig hűl le a levegő. Holnap pedig napos időre és 23 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Ilyen egy igazi májusi nap, mint amilyen a mai, és van egy jó hírem, a holnap is ilyen lesz. Jelenleg 22 fok van itt Egerben. Jön a Back to Black, elsőként pedig íme Robert Miles és a One and One itt a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. A vonalban itt van velünk Nagy Csaba tűzoltó százados, a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtószóvivője, aki rengeteg érdekességet hozott nekünk, és nagyon sok jó tanácsot hozott nekünk. Érdemes fülelni és figyelni. Rengeteg szabadban keletkezett tűzről hallottunk már az idei évben. Kezdjük a számokkal szerintem a beszélgetést. Mennyi szabadtéri tűzhöz vonultak a vármegyénk tűzoltói? Hány autó kell ilyenkor egy beavatkozáshoz, vagy vannak pontos számok, hogy például mekkora terület égett már le sajnos itt Hevesvár megyében?
2: Köszöntelek, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hevesvár megye tűzoltói idén már 212 alkalommal vonultak szabad területeken keletkezett tüzekhez. A vármegyénkben már csaknem 107 focipályányi területen pusztított a tűz, és ezen tüzek eloltására 246 tűzoltógépjármű riasztására volt szükség. Ezen tűzesetek során egy ember sajnos megsérült, a kerti zöld hulladék elégetésekor benzint is használt a begyújtáskor. A keze és az arca égett meg, a mentők elmondása szerint másodfokú égési sérüléseket szenvedett.
1: Az a nagy kérdés még, az emberek körében szoktam ezt hallani, hogy akár van tűzgyújtási tilalom, akár nincs, de hát nyilván itt inkább arra tegyük fel a hangsúlyt, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben, tegyük fel. Kertben sütögetünk, főzünk, bográcsolunk, ilyenkor szabad?
2: Ahogy említetted, ez egy visszatérő kérdés. A tény az, hogy a kerti sütögetés tűzgyújtás tilalom idején sem tiltott a megfelelő feltételek mellett. Azonban ilyenkor, hogyha a tűzgyújtás tilalom van elrendelve, csak fokozott odafigyeléssel tanácsos ilyen tevékenységet végezni. Az elmúlt időszakban kevés csapadék hullott, illetve az erdőben és az erdő környéki területen található elszáradt növényzet, avar nedvességtartalmát a szeles napos időjárás tovább csökkentette. Ilyenkor az elszáradt növényzet a legkisebb figyelmetlenség miatt is könnyen lángra kaphat, és ez hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban.
1: Mire érdemes például kerti grillezéskor figyelni?
2: Nos, ha a kertünkben szeretnénk egyet grillezni, sütegetni, szalonnát sütni, a legfontosabb, hogy mindig tisztítsuk meg a tűzrakóhely környezetét, hogy a tűz ne tudjon tovább terjedni a száraz fágak miatt, vagy a száraz növényzetben. Tűzgyújtás tilalom idején az erdőkben található tűzrakóhelyeken tilos tüzet gyújtani, ezt az erdők védelme érdekében kell, hogy tegyük így. Mindig készítsünk ki oltóüzet és valamilyen szerszámot, amelyek kordában tudjuk tartani a tüzet. Csak szélcsendes időben gyújtsuk meg a tüzet, és egy pillanatra se hagyjuk magukra a lángokat. Ha feltámadna a szél, azonnal oltsuk el a tüzet, és ha tovább terjednek a lángok, értesítsük a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon, minél hamarabb hívjuk őket ezen a segélyhívószám, annál hamarabb be tudnak avatkozni.
1: Ja, beszéltünk itt a kerti grillezés, ez tűzzel kapcsolatos, de vannak olyanok, akik egyszerűen gázpalackról sütnek, főznek. Nekik néhány jó tanács?
2: Igen, ez is népszerű. A bográcsozáshoz sokan gázrózsát vagy gázzsámolyt használnak. A gázüzemű berendezésekben csak a kimondottan azokhoz készült gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni, illetve a tömítéseket minden palack cseréjénél le kell cserélni. A legbiztonságosabb, ha szakemberre bízzuk a gázüzemű készülék beüzemelését és annak javítatását. Mindig ellenőrizni kell, hogy a csatlakozásnál nem szivárog a gáz, és kere közben természetesen tilos a dohányzás vagy bármilyen nyílt láng használata. A gázpalackot csak hivatalos helyről, épszeleppel és zárófóliával vásároljuk, az illegálisan töltött gázpalackok veszélyt jelentenek. Ha mi kicserélünk egy palackot, vagy azt tapasztaljuk, hogy szivárog a gáz, vagy gondoljuk, akkor házilag is elvégeztetjük a tömörségvizsgálatot. A tömlő és a palack csatlakozási pontjához fújjunk szivárgást ellenőrző sprét, vagy kenjünk be mosogatószeres vagy szappanos vízzel. Amennyiben valóban szivárog a gáz, azon a helyen buborékok keletkeznek, ekkor biztosak lehetünk benne, hogy baj van, és gondoskodjunk annak a palasznak a cseréjéről.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg információt és a sok-sok jó tanácsot, és minden szépet és jót kívánunk a kollégáknak is, Nagy Csabának és tűzoltó századosnak, őt hallottuk az elmúlt percekben a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság sajtószóvivőjét.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt lehettem veletek.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best.

98,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma este is két órán keresztül, két DJ-vel, egy stílusban. Ma este R&B dalokat hallhatunk az első órában, White Boy-jal, a másodikban pedig Slim Fit-tel. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkent. Kentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirranak egy boltból, akkor tudj mosolyogva új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Koranyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő, és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow, az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemez játszott mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shiftben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését, az édesanyákat ünnepeljük holnap, vasárnap is folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Egy hét múlva, május 9-én tartják meg az országgyűlés alakuló ülését, ahol Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét miniszterelnökké választják, és az esküjét is leteszi majd. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson egyébként három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény már jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar kultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek a feladata a közélet működésének megújítása, valamint a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Holnap lesz anyák napja. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, ezért már születéstől kezdve fontosak a mondókák és az ölbeli játékok. Ezt mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: Amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő édesanya az ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. És nagyon erősen alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kisbaba között.
1: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Egyelőre nem változik az időjárás, holnap is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. Hajnalra 1-9 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn pedig még melegebb lesz, 23-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A jövő hét is napos idővel indul, hétfőn és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont sehol nem áztatnak majd minket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na Gino, nyomjál egy elérhetőséget, múlt szombaton kimaradt.
4: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/d/linfithun és amúgy meg Facebookon és Instagramon is megtaláltok.
3: Így, már téged is, meg minket is.
4: Meg mindenkit is.
3: Best FM, Night Shift, jó? Gino-éknak pedig a további mondatát ne idézzük, egyrészt, mert nem HH kompatibilis, másrészt tegnap már túl voltunk ugye a május esélyén, de hát egy hosszú hétvégén volt van.
4: Lesz.
3: Neked nagy menet van itt a hosszú hétvégén?
4: Ma volt egy kicsit napsütéses, retroautós.
3: Jó, jönnek a szabadtéri bulik, jó így, az. Így. Megjön még egy óra hip-hop és R&B Slim Fit-tól itt a Best FM-en a Night Shift-ben.
4: Hello.
0: A legjobb zenék mix

0: lemezjátszóknál. Slim Fit. Slim Fit.
1: Én ezen továbbra sem tudom túltenni magam, hogy ezek a negatív, hogy is mondjam, csak jelzőkből átalakított művésznevek, hogy ezek csak külföldön működnek. Tehát nem? Tehát itthon mi lenne belőle? Bemondanál egy ilyet, hogy a színpadon Dagat Józsi. Egyrészt. Másrészt meg hát ilyet, tehát nálunk ilyenek, ezek mind bűnözők, nem a Ragyás Tóni meg ezek. Tehát, nálunk csak ilyen területen működik ez a dolog, nem?
2: De gondosz,
1: hát nekünk mi van? Roberto a mulatos masször, meg Postás Józsi, szóval kikérem magamnak. De mindegy, Slim Fit a levet.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na, arról még továbbra sincs információ, hogy a Justin Timberlake új kis lemeze lesz el, új nagy lemez, fog-e koncertezni, összeáll-e újra az NSYNC, mert ugye ezt is mindig mondták, hogy majd, ha a Justin Timberlake nem turnézik szólóba, akkor majd lesz NSYNC reunion. De már jobban van, mert már elment golfozni. Azt néztem, hogy ott Vegasban a Sphere mellett ott van valami golfpálya, és ott már ütögett el. Úgyhogy jobban van. Hogy mennyire lesz teljesen jól, ugye itt a Lyme-korból kell neki kigyógyulni, amit ugye a tavalyi turné a végén jelentett be, hogy egyébként fél évet úgy, vagy többet is, talán ugye úgy turnézott végig, hogy egyébként küzdött a Lyme-korra. És aztán ugye teljesen eltűnt, tényleg semmi hír nem volt róla, úgyhogy most hosszú idő után ez volt, hogy golfozik a Justin.
3: De jó.
2: Ennyi többet nem tudsz ezt hozzáfűzni.
3: Itt tökre örülök. Jöjjön. Bulizzunk. Csináljuk.
2: Hogy golfozik. Jó vanak.

0: És akkor te gyakorlatilag akkor ki is dolgoztad magad itt a hosszú hétvégére ezzel a ma délelőtti rendezvénnyel.
1: Napközben ide, igen.
0: Hát hogy az, na igen, jó. Akkor este pihenés?
1: Így van.
0: Jó van, akkor pihenj rá jövő szombatra, akkor várunk vissza újból. Köszönjük szépen ezt a 60 percet, Szabikám. Elvaló.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Budapesten és Egerben pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén, koranyárias idő lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nagyon száraz volt az április, mindössze 4 mm csapadék esett, ami az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. Erről írnak a közösségi oldalukon a Hungaromet időjósai. A posztjuk szerint a legtöbb eső a Dunántúl déli részén esett, de volt olyan térség, ahol egyáltalán nem volt csapadék az elmúlt hónapban, vagyis az adataik szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Hogy a következő napokban várható-e eső, azt a hírek végén elárulom. Budapest a legnépszerűbb úti cél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben 2 éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik majd. Sok fiatal számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak azt mondta, hogy a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, de megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Megijedtek az utasok a Vizer Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán. A viharos szél miatt ugyanis a pilótának kétszer is meg kellett szakítania a leszállást a Liszt Ferenc repülőtéren, és a gép végül csak a harmadik megközelítés után landolt. A légitársaság szerint a pilóták a szakmai protokoll szerint jártak el, hiszen a szél miatt fennállt a veszélye annak, hogy a gép a betonhoz csapódik, vagy nem tud a pályán maradni, ezért az újbóli felemelkedés volt a biztonságos opció. Napszemüveg és lengerruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telik a hétvége, főleg úgy, hogy kaptunk egy plusz napot is, úgyhogy pihenésre aztán bőven van idő. Na meg a legjobb zenékre is, úgyhogy vágjunk is bele, jön most Pink, ez a Stupid Girls.
0: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és érkezik most egy igazán különleges dal, ami annó elképesztő sikert aratott, nem is csoda, hiszen egyből az Egyesült Királyság slágerlistájának az élére került, és a mai napig a korszak egyik legszebb R&B klasszikusa. Van benne minden, ami Sam Szájnak ingere, a 90-es évek R&B hangzásának legjobbja, a gospel elemek, és hát ezeknek a találkozása egy erőteljes női vokállal és Bibi Winans érzelmes énekével együtt egy igazán felemelő, szenvedélyes dalt hoztak annó létre. Ez az I Wanna Be The Only One. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most a 2000-es évek egyik legtermészetesebb hangú pop előadója, aki nem más, mint Colby Kályát, tőle pedig a Bubbly, egy finom, akusztikus hangulatú szerelmes dal, amely a mindennapi boldogság apró pillanatairól szól. Könnyed gitárkíséret és Colby Kályát meleg, közvetlen hangja együtt egy igazán meghitt, nyugodt atmoszférát teremt, és ez szerintem mostanában nagyon fontos, úgyhogy hallgassuk meg, érezzük és élvezzük.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most hozzánk a Gossip, ami a 2000-es évek végén robbant be igazán Európába, és a Move in the Right Direction az egyik legpozitívabb hangulatú daluk. A dal egy lendületes dance-popos track, amely az önbizalomról és a továbblépésről szól. Az üzenete viszont egyszerre motiváló és egyszerű. Haladj tovább, még akkor is, hogyha nem mindig könnyű. Na kérem szépen, akkor jön a Gossip, ez a Move in the Right Direction.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így kevéssel 9 óra előtt én azt mondom, hogy ne húzzuk az időt. Nem is nagyon kell, hiszen egy olyan dal jön, amit mindenki ismer, mindenki hallgatott már legalább egyszer az életében, és mindenki szereti. Ez En Vogue és a Free Your Mind, úgyhogy szabaduljunk fel mi is!
1: Ready this. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go! Free your mind!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Véget ért a háború Amerika és Irán között, legalábbis Donald Trump szerint. Nem sokára elkészül az M1-es Biatorbágyi felhajtója, egyelőre marad a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Donald Trump szerint véget értek a fegyveres harcok Iránnal. Az amerikai elnök a kongresszusnak küldött erről levelet, amelyben megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott háborút. Mindezt azért, mert a katonai műveletek megindítása óta 60 nap telt el, és a törvények szerint ezt követően minden további katonai akcióhoz a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Donald Trump viszont arról nem írt, hogy kivonja-e a katonai erőket a térségből. Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját, az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Az új felhajtó a stráda bővítési munkálatainak részeként készült el, vagyis az elmúlt hónapokban felbontották az utat, amely új aszfaltréteget kapott, és két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőségeket az átterelt és a nem átterelt sávok között. Emellett egymással kommunikáló digitális táblákat telepítettek több helyre is, ezek pedig gyorsabb információt adnak majd a közlekedőknek. Nem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxisokat is vizsgálják, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, élelmiszerbiztonság szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buffékben, azért, hogy az élelmiszerbiztonság és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
2: Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, már június közepétől megjelenhet a piacokon és üzletekben a fólia sátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel, a hazai termés egy harmadát pedig Békés vármegyében termesztik. Egyelőre nem változik az időjárás, holnap is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. Hajnalra 1-9 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn pedig még melegebb lesz, 23-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A jövő hét is napos idővel indul, hétfőn és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont sehol nem áztatnak majd minket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után pár perccel is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem a hétvége középső napja nagyon jól telt, és remélem, hogy fel vagytok készülve arra, hogy a maradék 3 órában még jöjjenek a legjobb zenék. Eminem és Dido kezd! Ezt kérem szépen, aztán!
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy olyan dalt sikerült anno összehozon Edwin Collins, ami szó szerint ugrál az időszakok között, hiszen valójában retro hangulat jellemzi, viszont mégis ütős groove-ok vannak benne, plusz egy nagyon jellegzetes basszus téma, és hát persze Edwin Collins mély karakteres hangja. Nagyon sok filmben megtalálható, főleg mondjuk a Charlie angyalaiból híres, hiszen ez az A Girl Like

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, indítsunk most egy kis érzelmi vihart, hiszen jön a Blue és a One Love, egy romantikus, mégis lendületes popdal, amely a szerelem és az összetartozás érzéséről szól. Harmonikus vokálok és egy könnyed rádióbarát hangzás, ami tökéletesen hozza azt a stílust, ami miatt a Blue olyan népszerű lett anno. Nagyjából egy válasz a Backstreet Boys-ra, és elég jól sikerült ez úgy Angliában. Úgyhogy még egyszer, jön a Blue és a One Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez anno a 2000-es években is nagyon markáns üzenet volt, viszont most így 2026-ban még nagyobb kérdés, hogy hol van a szeretet. Mert hogy valamilyen szinten egymásnak mentünk minden téren, és ez nagyon nem jó. Irigyek vagyunk, rossz indulatúak vagyunk, és még ezt sorolhatnám. De a Black Eyed Peas anno megmondta, hogy nem utálni kell egymást, hanem szeretni, de azt keresni kell. Where is the love? Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így kevéssel a fél idő előtt még jöjjön Money Love és az It's a Shame, a dal, ami jól mutatja, hogy a hip-hop már a kezdetektől nem csak szórakoztatni, hanem gondolkodtatni is akart. Most pedig jöjjön egy kis klasszikus hip-hop a 90-es évekből. Money Love, It's a Shame, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Szolnok és Hevesvár megyében pedig a legkevesebb. A Szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fog tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utazon.
1: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengerruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 10 óra elmúlt, úgyhogy az első félidőnek vége, viszont jön a második félidő, felfrissülve és új energiára kapva. A Destiny's Child kezd, ez a Survivor.
0: Ez a Night Shift.

világ ellen. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, vágjunk is bele, holnap május 3-án Tímea és Irma névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni az Alexandereket, az Antóniákat, az Ivolákat, a Timótokat, a Violákat, a Violettákat és a Zsáklinokat, na meg persze a Sándorokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, mindenféleképpen ragadj telefont holnap reggel, és egy SMS vagy egy telefonhívás formájába köszönsd fel a jó embert. Nálunk pedig jönnek a legjobb zenék ennek örömére, jön most a Chef, ez a Mucho Mambo Sway.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hogyha nem tudnátok, hogy merre fele menjetek a holnapi nap folyamán, akkor van egy nagyon jó ötletem, irány Calabria, hiszen bár is nézem, az időjárás egyre csak jobb lesz, nem sokára erről is beszélünk majd, de most még jöjjenek a legjobb zenék, és hogyha már Calabria, akkor jöjjön Alex Gaudino és Christoph Waters közöse, a Destination Calabria.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon kevés ember mondhatja el azt magáról, hogy a Fehérház kicsinyített mása, hát az ő tulajdonába tartozik. Viszont Kid Rock ezt annó megcsinálta, viszont szigorúan csak egy hálószoba van az orbitális nagy kéglibe, amúgy főleg csak bulikra használja, viszont van egy kikötése, nyugodtan jöhetsz hozzám bulizni, viszont aludni máshol fogsz, mert ez az én kéglim, és egyedül én alszok itt, na meg pár csaj, gondolom. Ennyi. Most pedig jön tőlem az All Summer Long, a világ egyik legjobb nyári dala, ami szerintem most már lassan bevonzhatná azt, hogy jó idő van, nyár van, papucsba járunk, és megyünk valami vízpartra. Szerintem. Na mindegy is, Kid Rock, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő közel 5 perc nem szól másról, mint hogy lazuljunk, mint hogy elengedjünk minden gondolatot, és csak a zenének, na meg a mának éljünk. És ezt nagyon jó hozza az Everlast, hiszen jön a What It's Like.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és mivel indul a szombat utolsó órája, szerintem már bőven lehet az éjszakát használni, de mindenkire rá van bízva ez a dolog. Egy viszont biztos, hogy nálunk most Rihanna, Jay-Z és Chris Brown közösen jön, aminek az a címe, hogy Umbrella.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Na vágjunk is bele, 10 fok lesz reggel, 24 lesz napközben, ami amúgy nagyon jó, viszont végre nem lesz felhő az égen, viszont visszajön a szél, jaj de jó. Tehát egyszerűen ez az időjárás egy még nem nagyon, de nem akar nyáriasra változni. Na mindegy is, de hát már jelezzem valaki, hogy május van. Na, elég ebből, ez az én személyes problémám. Egy a lényeg, hogy ilyen időnk lesz, tök jó, mehettek bármerre csavarogni, csak legyen mondjuk nátok egy pulcsi vagy egy széljacket, és ennyi. Jön Jade, ez a Don't Walk Away.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt olvastam valahol, hogy a legjobb gyógyírek közé tartozik egy ölelés, egy kedves szó és egy mosoly. Na hát mosolyból nem lesz nálunk hiány az elkövetkezendő 3 percben, hiszen érkezik az isteni Lili Ellen, aki a sok szakítás és a fájdalomról szóló dalok közt úgy gondolta, hogy a nevetésről is ír egyet. Úgyhogy jön a

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne mindenféleképpen megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha elnyeri tetszéseteket, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és a hálánkat a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most például Beyoncé érkezik nálunk, ez az Irreplaceable.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, hogy holnap este is jöttök vissza este 8-kor. Addig is mindenkinek minden jót, egy csodás éjszakát, még szebb napot, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor várlak titeket. Addig is mindenkinek ciao.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen